Falta. Lekin sakitrishdagi sit bar istitrene vali santushtra.